0: most az egész Balaton, hogyha hallom, földhöz csapom már a kalapom.
1: Rózsik, zsuzsikák, énekelik át, egyik partról a másikra ezt a muzsikát.
0: Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas, hogyha nem sok az utas, rögtön megölel. Teheti, mert vasutyék, vasutyék, vasutyék,

hogy másra zuhan le majd vadul a szád, s másnak a karjában gyújt fel a vád. Én nem bírom el, és én nem engedem, nem lehet még.

jegyezd meg jól, hogy most nincs kifogás. Mit bánom én, hogy jött valaki más? Hiába vár most egy új szerelem, én annak az újnak is

rendőr, fogják meg! Ellopták a pénztárcámat! Benne voltak az összes záluk céduláim, a hitelezőim cím és lakjegyzéke, és a 10 évvel ezelőtt lepréselt 4 levelű lóherém!

0: görnyetten dolgozik, megfeketedett, sok áramot fogyasztó izolámpa mellett.
1: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izolámpára.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Fogonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
2: Kapitopál honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
1: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
2: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

munka, ha bennem van. Két napig ünnepi kedvem van, míg bor van a kis polcon, remegek, mint a kocsony a Miskolcon. Egy adigám, de ha volna tíz, egybe sem menne le szódavíz. Míg egy árva hordó van, pepitára iszom magam Bordóban. Ha még jazz van és szesz, minek igyam Dunavizet, pláne, hogyha van kifizet szívem víg. Iszom még, végetetnek a denének, s hazamennek a legények. Egy kis itóka, ha bennem van, hét napig ünnepi kedvem van. Míg bor van a kis polcon, remegek, mint általában remegni szokott a gyáva, kicsik a csak kocsonyák a Miskolcon.

Happy Bird, sose búsul csak tört, noha párti testőt legalább. Hova jár Budapest, mire leszáll az est? Gyere megsúgom diszkréten, ne add tovább. Jöjj, tudok egy jó kocsmát, édes komám, csoda szép az a sogramli haszon. Ott van az a kis kocsma,

Az arcápolás nem költséges többé. A magyar ipar bőrvédő és szépségápoló készítményeit minden dolgozónő megvásárolhatja és használhatja városban is, falun is egyaránt.

halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

Élem, hogy megérem, búza nőtt a csapatéren, s újra fürdünk tejbe, vajba, majd ha szüret lesz Tokajba.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Éljen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: Rádió Budapest 2, a telefonjú mindig. Közös hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényel, díszeit szólt.
1: Halló, halló! Elhangzott Kacag Bajatló, Leonka Való Bajatlók operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.

úgy vasárnap élve nőtt, sétáltam én is növekben egylő, a nagy Krisztófelő, még amióta élek, nem láttam szebb lábat, szebb hátat, ő visszakogatál, és hátra néz, és a nagy tolongásban fut elvét. Azóta nyugtom, mint nékem, és mindenki kinőtől ezt kérdem. Nem önjátan nő,

legyen ott a este, ugyanott két egyedül a Krisztóftéren. A pillanyosra várok, régen már, két volt közelek, én összerezzenek, mert tűzül a perónon, a háttal áll, egy úrnő, eztán ő, a kocsi persze megszert elváltat, én rohanok a kár egy bőszállat, hogy azt hiszi, de megőrültem, és fújom ezt a nótát, őrültem.

hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

mulla sunkát egy éjszakát. Aztán megyünk megint tovább a régi úton, ki tudja merre és hová. Mulassunk át egy éjszakát, aztán mondjuk, hogy nincs

0: Én nem mondom, hogy így meg úgy és terepere, hátossuk beszédet egy a fene. Én nem mondom, hogy mind azáltal hova tovább, én ennek annak nem szítom a teremburát. Én nem mondom, hogy kvázi miért áll osza, ugye, hátossuk beszédet egy a fene.
1: Vagyis ugyebár a lényeg fő, ez a legfontosabb hírem. Ki ezt a tükköt mindenő, ki is locsog össze-vissza szépen.
0: Én most az egyszer vélejemtől példát veszek, hiszen tevetet örömtet erővi leszek. Egy nőnek meg kell adni azt, ami az övé, bár ez a drága vágya, de hiába olé.

0: hogy ezt a szobat tücsöri a drága nevük.
1: Én meg eltem a típus menüt,
0: hogy bizalomba tölti el az egész napot, hogy könnyen sose olvasok már még a tapot, hogy rajta akar lenni minden képem otthon.
1: Közben vetitek az embert otthon.
2: Elég volt, ha rendben éppen ér, zoholok utókiába, mint újabb mondat bennem ér, gondolom a tüzelőre fára,
0: hát látok, hogy kezdenek, hogy meg az medikus, ne

0: A család öröme, családi kávépótló.
1: Halló, Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos.

0: praktikus, és milyen pici, retikülben is elfér.
1: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.
2: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
3: Mi az Akron?
4: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
3: Mit tud az Akron?
2: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
3: Mit tud még az Akron örökíró?
2: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
4: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
2: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

hiába bántott, én megbocsájtok, és visszasírok minden hazug régi szót. Ha könnyet látok, én megbocsájtok,

hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe víz. Berre kattog, búg a gép, biztos kézben van a volán, frissen jár a négy kerék, kéken csillog fenn az ég. Út felett a nap leszáll, egyre száguncsúan a gép, vészületje meg nem áll, kívül zúg a sivit a lég. Meg sem otszon a vezető, néz az útra mereve.

ne licsát álmodozó. Csak egy kis könnyel misét, és jön a mély szakadék. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodozó.

tűnhetik jégben is, mozdulatlan ül tovább, meg se rezzen, oda se néz. Átrobog a városon, benn a ringó bánkoson, társa alszik álma még. Csendes házat néma él, napról napra erre jár, évek óta mindig ő, mégsem ismerős a táj, félre nézni nincs idő. És ha bántja a magány, egyszerűn segít magán, rágyújt és egy mélyebb szív, mindjárt könnyebb lesz a szív. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségben néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe vég. Berreg, kattog, búg a tív, biztos kézben

záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

mindkettes maga vagyok én, kék parolin mosolyog a blúzom tetején. Nincs még sarzsim, de holnapra lesz, gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska adta ezt a mundét rám, nincs elovan, de víg vagyok mindig ám, mert 32-es maga vagyok én.

32 maga vagyok én. Kék parolin mosolyog a blúzon tetején. Nincs még sarsim, de holnapra lesz, s gallíromra a nagy úr csillagokat tesz. Ferenc Jóska azt

többé szerelem, küld vissza a levelem, elválom, öreg marad, hajasz felém, eldugom a fejemet én, akár a strutz, szolgálja Prince Bratz Brutz, engem többé ne tegez, kis a

napi szerelem, küld vissza a levelem, elválom, örök harag, vajon szelén, eldugom a fejemet én, akár a strutz, szolgálja Fritz, Pretz, Brutz.

0: Tangó egyenlő fényes padló.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, magyar elek háztartási előadása következik.
2: Wie zwei gute Freunde kennen wir uns beinahe schon. Aber leider fandest du noch nie die richtige Form.

fűsező, csak köröttet kering a fő. Nincs te nálad okosabb, kedvesebb, csinosabb, szívecském, de ez így van. A szó

0: herceget, túlhegy és kopog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Hideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol és dolgoztat minket.
1: Este

0: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádió lámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
1: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
2: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől, a transformátoron keresztül, a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
1: Igen.
0: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
2: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
1: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, mert ott valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
2: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
1: Nagyjárosomtól kérdeztem, és kollégáról feleltetlen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
0: Tehát itt elhalványodott az a szál, az mit jelent?
1: Na igen, tényleg halvány lett az iszlószál, vagy baj van.
2: Annak az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

fáj, azt meggyögyög nékem, hogy leponja máj. Mondd azt, hogy hűséges, bár is nyád leszek, ha jó leszel néked, sok harisnyát veszek. Nálam ez kérlek egy furcsa mánia, hogyha te nem szeret, azt irányjál.

0: mondd azt, hogy hűséges bárisnyád leszek, ha jó leszel néked, sok harisnyát veszek.
1: Nálam ez kérlek egy furcsa mánia, hogy ha te nem szeretsz, az vidánia.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek. Várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.
1: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

0: This is Moscow. Good evening, everybody. You are tuned to the North American service of Radio Moscow, operating in the 19, 25, and 31 meter bands.
1: Viszkóza szivacs minden célra. Bársonypuha, szaktalan, hosszú élettartamú. Minden drogériában kapható.

ez a csodás, Alexander Streckheimben. Ilyen vidám, melódiám, ugye régen hallott ken, aki mulatni akar, ide siessen hamar, még sose volt ilyen csoda zenekar. Ajj,

csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

semmi víz, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha az ír, nem igaz, hát. Fel se vedd, a kefét megned, az ember csak nevet, van az eszmé közt,

addig, addig pajtás se baj, míg a kis tüdőt lélegzetet vesz. Pekjed volt, hát lehet újra kezdeni, nem kell azért a kedved elveszteni. Mert külön vagyok mindannyinál, egy bolonda százat csinál, fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem mer.

0: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
1: Kevés a fény, több fény.
2: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

Tartőval egy gyávább kis nyúlnál is nyuszi. Csúcsi cseré, de majkamat, de bikfi, te sütik két szemét, mégsem azt puszi.

mondhatom el senkinek, hogy merre járok, hogy sírva hol bolyongok én éjfél után. Nem mondhatom el.

megsúgom neked. Csillagfényes éjszakán az boldog, aki szeret. Csillagfényes éjszakán mindig érzem én,

side.

Olvasai kisjányon, sejm koknyaban, úgy megyen a bába hegykén rangosan. Kassai a babám is, gyönyörű kisjány, nem néz a kapéron más legény után. Csak rám nevet, engem szeret, én is szeretem, el is veszem szület után jó kedvembe. A kassai kisjányon, sejm koknyaban, úgy megyen a bába hegykén rangosan.

hogy megyen a bálba egy kén angosan. Kassai a babám is gyönyörű kis jány, nem menéd a kaféron más megint rá. Csak rám nevet

El is nevetem, süret után, jó kedvemben, a kasai kis nyájam, sejem szoknya van, úgy megyem a bálba hegykén rangosan.

Nem fontos semmi, semmi se nekem. Lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki, nem fontos semmi már. Nekem csak frázis, már a szerelem. Leszoktam én a napsugárról. Nem fontos senki,

Al moim tebi nincsen ennek nekem, legfeljebb szép emlékeim. Nem fontos semmi, semmi se nekem, lekéstem én a boldogságról. Nem fontos senki,

fejjel. Álmaim többé nincsenek nekem, megfejezték emlékeim. Nem fontos semmi, semmi se nekem.

0: Det var Arne Hülfers orkester som svarade för kvällens moderna dansmusik. I refrängerna hörde vi Greta Wassberg. Paus ett ögonblick.
1: A bíró már szedi össze a szavazócédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek. Várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the race.
1: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
3: Ta ta ta ta ta ta ta.

It's not through a sense of duty. You are too beautiful.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóját.

rozikat-e, gyerünk a moziba be. Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda. Az se baj, ugye, Rozi, messze van az a mozi, de ez a legjobb mozi.

de Rozika, te! Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda! Az se baj, ugye, Rozi? Messze van az a mozi. De ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a liptrapródia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod, de Rozika, te! Gyerünk a moziba be! Tudok egy olyan mozit, hogy valami csuda.

0: És csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigány zene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakhoz sémül egy hasznodó, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol.
0: És csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk ébredez.

0: Rádió Budapest 2 és a Telefon Gyémondó. Közös hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényez, díjtelt szó.
1: You are listening to Radio Tokyo, the shortwave station of the Broadcasting Corporation of Japan. It is now exactly 7 p.m. here in Tokyo, or 10 GMT.

composé, mais n'y a pas tout rad, mine de salim.